0: elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Könyvemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő veszprémi ünnepi könyvhéten. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja. Idén 12 strand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren. A háromnapos esemény idején a látogatók több kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak, beszélgethetnek. Az esti kísérő programokat a Dubnicai palotában tartják. Végül az időjárásról, jelenleg 13 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. A Dunántúlon már többnyire derült, másutt még borult az ég, sok felé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható. Csak elvétve főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Ferencsik János vezényel. A 42 éve elhunyt, kétszeres Kossuth díjas, karmester, korrepetítor, tanár, az Operaház főzeneigazgatója, a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezetője, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya volt. Ferencsik János a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
2: Fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
1: Összhang. Most jelent meg. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
4: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
5: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
4: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
6: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
4: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. 6 óra múlt 6 perccel a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csík Gabriella szerkesztette a Korokon átívelő és változatos muzsikákat, és Padi Géza a hangmérnökünk nevükben is jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Wolfgang Amadeus Mozart 333-as köhögjegyzékszámú B-dur szonátájának utolsó tételével indítjuk a mai összeállításunkat. Gyors tételt hallunk, ez a harmadik tétel, Fazil Száj játszik zongorán.

0: mikor elkezdtél hangszerkészítéssel foglalkozni, mennyire voltál járatos a fafajtákban?
1: Nem, abszolút nem. Illetve hát nekem gyerekkoromtól van egy... Gyerek voltam, akkor is foglalkoztam fel, mert ilyen művészbeállítottságú kisgyerek voltam, és faragtam, meg rajzoltam, meg nem tudom, mindenféléket csináltam. De azért annyira nem, mint amennyire most ezekkel tisztában vagyok. Vagy hát ezzel se lehet tisztában lenni egyébként, mert azt mondod, hogy egy fára juharfa, azon belül van 1 millió fajtája. Tehát, hogy igazából ez csak akinek ez a szakmája, azt tudja igazából. De én felismerni tudom, illetve próbálom felismerni a szép fákat, vagy az érdekes fákat. És próbálok ezekből is dolgozni egyébként. Tehát próbálom elkerülni ezeket a hagyományos kliséket, hogy mint például ez, persze ez is egy szép, ez egy juhar, ez egy szép juharfa top, de nagyon szeretem az érdekes fákat, láttam nálam például azokat a megfejtetetlen mintázatú fákat, akinek egyébként, vagy van olyan ember, akinek az már sok, de én nagyon szeretem ezeket, nagyon szeretek ezekkel kísérletezni. Tehát én használom sokfajta olajfából, és csináltam gitárt, amire azt mondták, hogy úristen, olajfából, hát ez egy hulladékfa. Hát de nem, szerintem nincs egy hulladékfa. Szerintem abszolút nincs, mert fel kell ismerni, hogy az egy szép fa, vagy ez egy értékes fa. Úgyhogy igyekszem tanulni ebbe is egyébként. Meg hát azt, hogy miből lehet hangszert csinálni, ezt is még tanulja az ember. Abszolút. De mondom, én szeretek kísérletezni.
0: Hogyha kezedbe veszel egy 300 000 forintos gitárt, vagy egy 2 milliósat, meg tudsz állapítani különbséget köztük?
1: Hát, nem tudom, vannak ilyen tesztek az interneten.
0: De nem az internet beszélünk most.
1: Igen, ja, hogy rólam. Persze, hát akkor mindenképpen.
0: Ugye vannak olyan gitárok, ahol az egész testen átmenő húrozást csinálnak, tehát 6 luk, alulról átdöngöm a gitárt, és úgy rakom fel. És ez összehasonlítva az olyanakra, mint például az itt levő.
1: Nem átmenő. Aha.
0: Ami nem átmenő. Te érzel rajta különbséget hangzásban?
1: Nem.
0: Állítok, a vájfülőek hallják a fának a rezgését ebben.
1: Igen, hát nem tudom. Szóval lehet, hogy egy kicsit, vagy hogy mondjam, nem vagyok ennyire fanatikus, vagy nem tudom. Tudom, van, aki például nem dolgozik, van olyan, ismerek olyan hangszerészt, aki nem dolgozik géppel, tehát használ csiszológépet, mondjuk elkészít egy hangszert, mert ő azt vallja, hogy az kirezgeti a fának a hangjából azt, ami... Szóval én ennyire ezt nem dimenzionálom így túl szerintem. Én ezt így konkrétan nem tudtam még megállapítani, hogy most azok a gitárok, ami átmenő húrózásúak, azok jobban szólnak, vagy rosszabbul, vagy másképp szólnak. Szerintem minden gitár másképp szól. Tehát attól függetlenül attól, hogy átmenő húrózása van, vagy nem. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Tehát nem lehet azt mondani szerintem, hogy egyik jobb, mint a másik. Ez is egy nagyon jó megoldás. Az is egy nagyon jó megoldás. Az, hogy persze bele lehet dimenzionálni, hogy átmenő húr, akkor az a fát rezgeti meg teljes vastagságába. Hát nem tudom, ezt szerintem nincs ember, aki ezt konkrétan meg tudja, vagy be tudja bizonyítani, vagy nem tudom. Ez a véleményem szerint.
0: A másik kérdés izgat engem, hogy a tremolóknál ugye általában 3, 4 vagy 5 húrt rugó tesznek a tremolónak az ellentartó részébe. Most itt a rugóknak a előzetes beállítása az, ami eldönti a minőségét, a tremolónak a rugó pontossága?
1: Nem. Hát a tremolónál egy, illetve attól függ, hogy milyen tremoló, egy pontos tremoló, vagy 2 pontos tremolóról beszélünk. Ja, a Fenderes egy pontos tremoló, ott az a lényeg, hogy visszafeküdjön a testre. Ugye, mert csak egy pontos, tehát azt nem szabad lebegtetni. Nagyon sokan rosszul állítják be azt a hangszert, és hát egy Fendert, aminek lebeg a tremolója, az nem jó van beállítva. Tehát annak le kell feküdnie hátulra, ugyanis az a pont az, amit megtalálja, hogy mi az a végpont, ameddig
0: hát
1: megy.
0: Hát akkor ezt a tremoló csak lazításat lehet használni, feszítésre?
1: Így van. Hát ugye ezért találták ki a Floyd Rose tremolókat, amik viszont 2 pontos felfüggesztésűek, és hát mind a 2 irányba használhatók.
0: Akkor azok a levegő tremolók végül.
1: Így van.

0: Nagyon sok kézi munkát igényelnek ezek a díszítő momentumok a gitárokon, lehet, mint a peremezésén le van téve valami. Mennyi ideig tart egy ilyen gitártestnek az elkészítése?
1: Gitártestnek elkészítése, hát ez változó. De inkább azt mondom, hogy egy ilyen hangszer elkészítése ez legalább 4-5 hónap.
0: Szoktál csinálni tokot a gitárokhoz?
1: Nem.
0: Ezt rábízod valaki másra?
1: De tudnék azt is, mert csináltam azt is régebben, de nem, hát nem marad időre. Á, nem, nem, nem.
0: Találnál rá vállalkozót? Mondjuk a 50 kilométeres körzetedben.
1: Hát olyat találok, olyat tudok, persze, aki meg tudja csinálni, csak nincs piac. Tehát ez egy kis ország igazából, és mert itt most nem tudom, ahhoz, hogy valaki erre rájön, ahhoz meg kéne csinálni hetente, nem tudom, 30 tokot, az kinek adja el, vagy tehát, hogy nagyon nehéz igazából. De van, persze, van sok ismerősöm, van, aki ilyet meg tudna csinálni, én is meg tudok csinálni tokot, vagy bármi.
0: Kicsit másról is beszéljünk. Milyen fajta zenét szeretsz?
1: Én blues gitárosnak tartom magam, és afelé is. Tehát a blues zenéde.
0: Clapton, B.B. King.
1: Hát, is, persze, de én azért szeretem az új. Tehát nagyon sok ma minden beváltozott a blues zene, szerintem.
0: Bonamassa.
1: Hát például Bonamassa, vagy nem is tudom, most nem jut eszembe, de olyan zenekarokat találok, akik nem ezt a hagyományos 1-4-5-ös blues játsszák el, hanem igen, főleg amerikaiak, akik ezt variálják a funkival, nem tudom, tehát én szeretem, nem csak a mainstream, mert az autentikus blues zenét szeretem, hanem szeretem ezeket a modern, tehát nem ragadtam meg, vagy próbálok nem megragadni a rég múltba, és örülök annak, hogy egyébként a blues zene az jó irányba fejlődik, tehát hogy hát nem itt Magyarországon, bocsánat, mert itt nem, de Amerikában
0: szerintem
1: abszolút.
0: itt is.